Aloha. Assalamualaikum. Saya nak minta laluan. Nak minta laluan. Tepi sikit.